0: Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Trump nem enged, nem lehet Iránnak atomfegyvere. Békét és szeretetet kért a világnak a katolikus egyházfő. Komoly figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott, a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek bevonása. A település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. A napokban rendvédelmi napot tartottak Dunaújvárosban a mozi előtti téren. Ez része volt az immár 28 éve futó közbiztonsági rendezvény sorozatnak. Számos érdeklődőt, iskolai csoportot vonzott a program, melyhez rendőrség, tűzoltóság, a környék számos önkéntes egyesülete is csatlakozott minden évben. Büntetés végrehajtási járművek, vagy éppen a kutyás és fegyver bemutató volt látható. Délután érkezett a szirénáktól hangos finálé, a kék lámpás felvonulás, beszámoló a Dual portálon. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Ünnep volt az Adonyi szőlőhegyen. A dunamenti Szent Orbán borrend védőszentjére, első Orbán pápára emlékeztek. Gazdag program várta azokat, akik úgy döntöttek, hogy május 23-a délutánját az Orbán napi összejövetelnek szánják. Volt körmenet, borverseny, eredményhirdetés, borlovagavatás és pincejárás is. Mondhatnánk minden, ami szem szájnak ingere. Az Adony kistérségi zászlósbor Nedves Tibor 2025-ös generózája lett, és ő kapta meg a Szent Orbán emlékérmet a több évtizedes nagy tanácsi munkájáért. A kistérség legjobb borászának pedig Steinmann Lászlót választották, a két új borlovag Pollák József és Pollák Józsefné Köller Csilla lett, írja Feol. A dunaújvárosi női kézilabdázás legutóbbi nagy nemzetközi sikerét 10 éve aratta a Kohász együttese. A DKKA ekkor nyerte meg az EHF kupát, aminek évfordulója alkalmából jött össze a sikercsapat. Az eseményre a dunaújvárosi acélbikák biztosította a jégkorong metodikai központot. Az ott tartott fogadáson először Pápos Zsolt köszöntötte a megjelenteket. 2016 tavaszán a dunaújvárosi Kohász csapat újra történelmet írt, mert a DKKA a második alkalommal hódította el az EHF kupát. Ez a siker nem csak a csapatnak, de a városnak is sokat jelentett. Egy sikertörténet, ami bekerült a település történelemkönyvébe. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatika versenyt, amely már az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkája áll, Jakab Beát a földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A megmérettetés két írásbeli fordulóból áll, amelynek végén a 10 legjobb csapat jut be az országos döntőbe, amelyet minden évben a Dunaújvárosi Intézményben rendeznek meg. A jubileumi év központi témája Japán volt, írja a Duol. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete Székesfehérvárot tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondott köszönetet mindazoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba. Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján A Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés arany fokozatát vehette át Orosz Csaba önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Rendhagyó programnak adott otthont a Dunaújvárosi Interzisa Múzeum, ahol a Senior Akadémia Plusz résztvevői ezúttal a kulisszák mögé is betekintést nyerhettek. A pincéből a padlásig elnevezésű program során a látogatók olyan helyszíneket fedezhettek fel, amelyek a nagy közönség számára általában nem látogathatók. A csoportot dr. Szabó Antal Tibor, régész muzeológus és Kronászt Margit, történész muzeológus vezette végig az intézmény különleges terein. A szervezők szerint a nagy érdeklődés is azt mutatja, hogy továbbra is jelentős igény van az ilyen különleges kulturális eseményekre Dunaújvárosban. A közösségi média tudatos üzleti használatáról tartanak ingyenes workshopot június 2-án Dunaújvárosban. A programnak a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara székháza ad otthont reggel 9 órától délután 1 óráig. A gyakorlatorientált interaktív képzés elsősorban a kis- és középvállalkozások számára nyújt segítséget a social media jelenlét erősítésében, az üzletfejlesztésben és az új ügyfelek megszerzésében. A résztvevők megismerhetik a Facebook üzleti célú használatát, az oldalkezelés alapjait, valamint a hirdetési lehetőségeket. A részvétel ingyenes, azonban előzetes online regisztrációhoz kötött. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság, itt Fejérvár megyében is. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címkén feltüntetett figyelmeztető utasításokat. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejérvár megyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a hosszú hétvége utolsó napját kezdjük meg közösen. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, május 25-e van, pünköst hétfő, a legjobb zenéket pedig természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Take That és Lulu közöse, a Relight My Fire, az óra elsője pedig Christina Aguilera-é.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25, pünköst hétfő, Téglet és Lulu közösével ébredhettünk, ez volt a Relight My Fire, a névnaposok a mai napon az Orbánok, Isten értesse őket. Ezen a napon van egyébként Afrika napja, és a reggeli témákat pedig hamarosan elárulom, hogy mi lesz. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napöndítás mellé. Kelly Rowlanddel megyünk tovább, és ez a Work most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ígértem, hogy jövök a mai reggel témáival, hát már el is árulom, hogy 7 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, és John Travoltával foglalkozunk, mert bizony-bizony ott volt a színész, és hogy mit kapott, azt is el fogom árulni. És 8 óra után Kylie Minogue jön, aki 40 éve van a zenei pályán, de hogy hogyan fogja ezt megünnepelni jövőre az énekesnő, azt is elárulom, és végül 9 óra után egy nagyon rövidke kis sportszínes jön, és a VB keretekkel foglalkozunk, mert bizony-bizony a szövetségi kapitányok kihirdették a válogatottaknak a kereteit, hogy kik lesznek ott a VB-n, a hamarosan elárulom, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az Ébredés és a Napindítás mellé. Egy rövid szünet, aztán folytatom is a Sugar Babes-szel, jön majd az Overload az Ébredés és a Napindítás mellé a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Továbbra is szeles, de meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vasárnap vették át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendre és Kanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett, a legtöbbet, csak nem 350 ezret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb településnevek listája az elnyelv.hu oldalon olvasható. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett körülbelül 26 ezer liternyi metil metakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között a plexi gyártására használt metil metakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Stabil annak a 4 embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt pénteki robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaúdi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Idén nyáron itt Fejérvár megyében is átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár, Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan, legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, folytatódik a ragyogó napos idő, bár néha megjelenhetnek felhők az égen, az ország túlnyomó részén száraz marad az idő. Elszórtan előfordulhat egy-egy egészen jelentéktelen futózápor, erre a legkisebb esély északnyugaton van. A csúcshőmérséklet délután 27 és 32 fok között alakul majd, szóval elő a napszemüvegekkel, a mai napon is használjuk ki még a hosszú hétvége utolsó napját, akár egy lazításra, napozásra a kertbe, erre buzdítok mindenkit, most pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Black Eyed Peas, a Don't Lie On, na meg most a Spike, jön a Respect!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig bekészítettem már a legjobb zenék mellett a nap első témáját. A Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, és a kalauzunk ezúttal John Travolta lesz, úgyhogy jönnek a részletek, no meg ahogy mondtam, a legjobb zenék is. Itt lesz velem a Salt and Pepper, ez már biztos, a Shoopan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a dunaújvárosi polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. A napokban rendvédelmi napot tartott a Dunaújvárosban a mozi előtti téren. Ez része volt az immár 28 éve futó közbiztonsági rendezvény sorozatnak. Számos érdeklődőt, iskolai csoportot vonzott a program, melyhez rendőrség, tűzoltóság, a környék számos önkéntes egyesülete is csatlakozott minden évben. Büntetés végrehajtási járművek, vagy éppen a kutyás és fegyver bemutató volt látható. Délután érkezett a szirénáktól hangos finálé, a kék lámpás felvonulás, beszámoló a Dual portálon. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Meglepetés érte a Cannes-i filmfesztiválon John Travoltát. Jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25-e van, a pünköst hétfője, úgyhogy a hosszú hétvége utolsó napját üljük. De itt vannak a legjobb zenék is, hogy megadják a kedvet a mai nap elkezdéséhez. Mark Ronsonnal és Amy Winehouse-zal indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék meglepetés szerűen tiszteletbeli aranypálmát vehetett, tehát John Travolta a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat péntek este élete első saját rendezésének díszbemutatója után adta át a fesztivál művészeti igazgatója. A láthatóan meghatódott sztár úgy fogalmazott, számára ez a kitüntetés még az Oscar-díjat is felülmúlta. A mostani életműdéi egy páratlan évtizedeken és műfajokon átívelő karrier méltó megkoronázása. Gratulálunk John Travoltának az életműdíjhoz, a legjobb zenéket pedig hozom, hogy jól induljon a reggel, az ébredés és a napindítás mellé például érkezik majd a Backstreet Boys, na meg Prince, a The Greatest Romance Ever szóldal most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, Gwen Stefani hangja volt a No Doubt zenekarban, a Hey Babyvel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25 van, pünköst hétfő, munkaszüneti nap, az Orbánok, a névnaposok, Isten értesse őket. A mai napon van Afrika napja, és a legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. A rövid szünet után indítom majd a Five-nak a sikerét, a Keep on Moving-gal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Továbbra is szeles, de meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaúdi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. A rászoruló családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Heves rakéta és drón támadás érte Kijevet szombat éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között a plexi gyártására használt metil-metakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt Ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Ünnep volt az Adonyi szőlőhegyen. A dunamenti Szent Orbán borrend védőszentjére első Orbán pápára emlékeztek. Gazdag program várta azokat, akik úgy döntöttek, hogy május 23-a délutánját az Orbán napi összejövetelnek szánják. Volt körmenet, borverseny, eredményhirdetés, borlovagavatás és pincejárás is. Mondhatnánk minden, ami szem szájnak ingere. Az Adony kistérségi zászlósbor Nedves Tibor 2025-ös generózája lett, és ő kapta meg a Szent Orbán emlékérmet a több évtizedes nagy tanácsi munkájáért. A kistérség legjobb borászának pedig Steinmann Lászlót választották, a két új borlovag Pollák József és Pollák Józsefné Köller Csilla lett, írja Feol. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ákos és az ember maradj után jön egy Csajci, aki bizony a Spice Girls-ből lépett ki, és nem sokan lettek sikeresek énekes karrier szempontjából a csapat után. De neki sikerült, Jerry Halliwell-lel megyünk tovább. Ez most a Look At Me, itt a Best-en. Good luck.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra után ki fog derülni, hogy Kylie Minogue hogyan ünnepli azt, hogy 40 éve lesz majd a zeneipar élén, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Will Smith, a Wild Wild West-tel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. Ünnep volt az Adonyi szőlőhegyen. A dunamenti Szent Orbán borrend védőszentjére első Orbán pápára emlékeztek. Gazdag program várta azokat, akik úgy döntöttek, hogy május 23-a délutánját az Orbán napi összejövetelnek szánják. Volt körmenet, borverseny, eredményhirdetés, borlovagavatás és pincejárás is. Mondhatnánk minden, ami szemszájnak ingere. Az Adony kistérségi zászlósbor Nedves Tibor 2025-ös generózája lett, és ő kapta meg a Szent Orbán emlékérmet a több évtizedes nagy tanácsi munkájáért. A kistérség legjobb borászának pedig Steinmann Lászlót választották, a két új borlovag Pollák József és Pollák Józsefné Köller Csilla lett, írja Feol. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek, összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejérvár megyei adakozók is támogatni. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori pünköst, hétfő van, és a legjobb zenéket természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé. Britneyvel és Madonnával indulunk, a téma pedig ebben az órában Kylie Minogue lesz, ugyanis 40 éves jubileumra készül, de hogy mivel, azt is el fogom majd árulni.
0: Best

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncertturnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Sok sikert kívánunk tehát Kylie Minogue-nak a jövő évéhez, és hát a turnéjához, meg hogy méltó módon ünnepelje meg tényleg ezt a csodás 40 évet. Most megyünk tovább a legjobb zenékkel, legalább olyan elsöprő energia van ebbe a dalba, mint Kylie Minogue-nak az egész karrierjébe. Király Viktor érkezik még hozzá Fire-rel, most ide a Bestre az ébredés és a napindítás mellé. Take

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt mindenkinek, Beyoncéval és a Hallóval ébredhettünk, május 25-e van, pünköst hétfő, a névnaposok az Orbánok, és ezen a napon van Afrika napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást, itt lesz például velem a Stakabu a Hírvigóval, hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Továbbra is szeles, de meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaúdi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. A rászoruló családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Stabil annak a 4 embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt pénteki robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. Kaliforniában mintegy 40 000 embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett körülbelül 26 000 liternyi metil metakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között a plexi gyártására használt metil metakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön május 28-án várják ügyfeleiket. Ünnep volt az Adonyi szőlőhegyen. A dunamenti Szent Orbán borrend védőszentjére első Orbán pápára emlékeztek. Gazdag program várta azokat, akik úgy döntöttek, hogy május 23-a délutánját az Orbán napi összejövetelnek szánják. Volt körmenet, borverseny, eredményhirdetés, borlovagavatás és pincejárás is. Mondhatnánk minden, ami szemszájnak ingere. Az Adony kistérségi zászlósbor Nedves Tibor 2025-ös generózája lett, és ő kapta meg a Szent Orbán emlékérmet a több évtizedes nagy tanácsi munkájáért. A kistérség legjobb borászának pedig Steinmann Lászlót választották, a két új borlovag Pollák József és Pollák Józsefné Köller Csilla lett, írja Feol. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet, 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ragyogó napsütés a mai napon is folytatódik. 32 fokos csúcshőmérséklettel, úgyhogy nincs más dolog, mint félretenni a házi munkát, ha már itt volt a hosszú hétvége és ez az utolsó napja, akkor ki kell használni, méghozzá azzal, hogy a szabad ég alá megyünk, felvesszük a napszemüveget és bekenjük magunkat napteljen, lazítunk és hallgatjuk mellette a legjobb zenéket. Most segélyekkel megyünk tovább és szól az Angel, lehet, hogy egy kicsit meg is hozza a kedvet ehhez a lazuláshoz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És mellette egy nagyon kis rövidke sportszínes fog következni, méghozzá foci VB-ről, ugyanis kihirdették a szövetségi kapitányok a válogatott kereteket, és bizony-bizony vannak meglepetések benne, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék 9 óra után is. Itt lesz például velem Prisi Tál Joe Marky Markkal közösen, szól majd a United.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. A Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár, Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejér vármegyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És mellette csak egy perc erejéig ellátogatunk a foci VB-re, ugyanis megvannak a keretek, a szövetségi kapitányok kihirdették válogatottaknak a kereteit, és vannak benne meglepetések, jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori meghozza a kedvünket, például majd a Petsz & Small a Feel Good-dal, na meg most a Rasmus és az In The Shadows.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ahogy ígértem. 9 óra után mindig egy kicsi sportszínes, és a mai napon a foci VB-n lévő válogatott keretekkel fogunk foglalkozni, mert bizony-bizony vannak benne meglepetések. Kezdjük is Ancelottiéknál, méghozzá brazil válogatottnál, ahol olyan támadó került be a keretbe, akire egyáltalán nem számítottunk, nem más, mint Neymar. Ancelotti azt nyilatkozta Neymarral kapcsolatban, hogy akkor fog kezdeni, ha megérdemli, és azt az edzéseken kell kivívnia. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Brazíliában Neymar ott lesz a kezdő 11-be, vagy becseréli-e majd Ancelotti a VB-n. Valószínűleg ez lesz az utolsó VB-je, csak úgy, mint egyébként Messinek és Ronaldónak, tehát a két legnagyobbat is ebben a korszakban most fogjuk utoljára pályán látni, de hát ott lesz első bálozóként Yamal és még nagyon sokan mások, és volt egy ilyen kis vita, hogy akik most újoncként lépnek a pályára, azoknak a mezükön külön valami lesz majd, egy ilyen kis motivum itt a mellkasukon, amit majd megnézhetünk, úgyhogy elméletileg Lamine Yamal ezt viselni fogja. Na de vissza a meglepetésekhez, és jön Nagelsmann kerete a német válogatottban, ott van Manuel Neuer. Ter Stegen kikerült, hatalmas nagy meglepetés, senki nem számított erre, ugyanis Manuel Neuer 2024-es EB után visszavonult. De úgy néz ki, hogy még van benne egy kör, és bizony-bizony itt van, de szerintem ez egyébként annak köszönhető, hogy Ter Stegen nincsen jó formában, és a tréner őt nem viszi magával. Úgyhogy erről ennyit, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például a Pets and Small a Feel Good-dal, most viszont a White Ant meghallgatjuk még. A Your Woman szól most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Pets and Small, a Feel Good-dal. Szép napot kívánok mindenkinek, május 25-e van, pünköst hétfő, a névnaposok az Orbánok, Isten értesse őket, ezen a napon van Afrika napja, a legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy jól teljen a hétvége hangulata így hétfőn, ugyanis a hosszú hétvége utolsó napján vagyunk, most George Michael-lel és a Feel Let's Go to the City-vel itt a Best-en. Like no other. Flawless.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, és a hétfői napon indítjuk a Best hétvége feelingjét, ugyanis jönnek a legjobb zenék, hogy kikapcsoljanak minket, mert hát a hosszú hétvége utolsó napját ezzel kell szerintem tölteni. Na meg Janet Jacksonnal, ugyanis a következő órában itt lesz a Together Again.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Továbbra is szeles, de meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rászoruló családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Vasárnap vették át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendre és Kanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett, a legtöbbet csaknem 350 ezret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az elnyelv.hu oldalon olvasható. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. Heves rakéta és drón támadás érte Kijevet szombat éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között a plexi gyártására használt metil-metakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rendszerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, FED Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár, Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek a hosszú hétvége utolsó napjának délőttjét is együtt töltjük a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és meg lesz a nosztalgia hangulat méghozzá az Alcazarnak köszönhetően például. A This Is Me World Believe In-nel érkezik majd a csapat, az óra elsője pedig egy 2000-es, Néo és a So Sick lesz itt velünk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Beggy dolgozta át a Cosmix-el közösen az egyik régi sikerüket, a Kis világot, és a legjobb zenék természetesen a folytatásban is szólnak. Most jön egy olyan dal, ami megmutatja, hogy a stílusokat igenis lehet ötvözni. A komoly zenét, a hip-hoppal, a Black Cat szól, és a Heartless most itt a Besten. Ezzel megyünk tovább.

0: FM a legjobb zenék. Ez volt a Genesis sikere zseniálisan átdolgozva. A This Is We World We Live In az Alcazartól. A legjobb zenékkel pedig természetesen jövök még. Ebben az órában van még időnk, úgyhogy a 90-es évekből már biztos itt lesz velem például az Aqua és a Barbie Girl, viszont a folytatás majd Vanessa Carlton-é lesz. A Thousand Miles-el érkezik majd a Choice.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen van még egy délelőtti óránk, amit megtöltöttem a legjobb zenékkel, és folytatódik a hétfői Best hétvége, mert hogy a hosszú hétvége utolsó napját üljük közösen, és a következő órában itt lesz például majd hangulatfelelősként Robbie Williams a The Road to the Mandalay-jel. Pam, pam, pam, pam,
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Idén is igényelhető a szünidei étkezés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A szünidei gyermekétkeztetés programjában idén nyáron is ingyenes meleg ebédet biztosít Dunaújváros a jogosult gyermekeknek. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint hátrányos helyzetű családok igényelhetik, de a kérelmek beadási határidejére érdemes odafigyelni. Az ingyenes melegebédet az általános és középiskolások június végétől, a szakképzésben tanulók már június közepétől kaphatják, míg az óvodás és bölcsödés gyermekek számára augusztusban biztosítják az ellátást. Az igényléshez szükséges nyilatkozatot június 3-áig kell leadni a polgármester hivatal szociális osztályán. További pontos információkkal duol.hu-n. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár, Agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejérvár megyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. Holnap csaknem zavartalan napsütésben lesz részünk, az ország nagy részén már kánikula lesz. Délutánra 28-33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-észak-nyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ismét akcióznak az unokázós csalók, megbetegíti a fiatalokat a közösségi média, UVB veszély, felejtsék el mára a napozást.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
5: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
4: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemisták csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Olyan vasárnap érzetünk van a mai napon, nem véletlenül, hisz a hosszú hétvége utolsó napját töltjük közösen. Ez pünköst hétfő, május 25. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és az utolsó közös óránknak neki is állunk. Jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem az Ace of Brace, a Cruel Summerrel, az óra elsője pedig Martin Solvay-é. Ez a Rocky Music.
0: Best FM.

Pest FM a legjobb zenék. A következő zene, amilyen langyosan indul, annyira fog bekeményedni, és meghozza majd a kedvünket. A Jamiroquai jön, méghozzá az egyik legnagyobb sikerükkel. Ez a Quintet Heat itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Ace of Base és a Cruel Summer. Szép napot kívánok mindenkinek, május 25 van, pünköst hétfő, az Orbánok a névnaposok, Isten értesse őket. Ezen a napon egyébként egy kontinens ünnepel, mert hogy Afrika napja van, a legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom majd. Szuper, hogy így egy nappal tovább tart a hétvége, úgyhogy ezt a jó hangulatot Pitbull is meg fogja hozni nekünk, méghozzá az I Know You Want Me-vel hamarosan a rövid szünet után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt James Morrison, a You Give Me Something-gal, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béné Meddia érkezik ide a stúdióba, ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig, este 6 órakor pedig mixben jönnek szokás szerint a Night Shift-ben az első két órájában. Hétfő van, úgyhogy a klasszik terítéken Whiteboy mellé Lauer érkezik majd. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy mindenkinek legyen szép délutánja, élvezze ki a hosszú hétvége utolsó napját, utoljára az Oliver from the Earth-t indítom. Ez a világ az enyém itt a Besten. Viszhall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szünidei gyermekétkeztetés programjában idén nyáron is ingyenes meleg ebédet biztosít Dunaújváros a jogosult gyermekeknek. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint hátrányos helyzetű családok igényelhetik, de a kérelmek beadási határidejére érdemes odafigyelni. Az ingyenes meleg ebédet az általános és középiskolások június végétől, a szakképzésben tanulók már június közepétől kaphatják, míg az óvodás és bölcsődés gyermekek számára augusztusban biztosítják az ellátást. Az igényléshez szükséges nyilatkozatot június 3-áig kell leadni a polgármesteri hivatal szociális osztályán. További fontos információkkal duol.hu-n. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Idén nyáron itt Fejérvár megyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Milliókat gyötörhet itthon a néma gyilkos, javult a helyzet, de így is súlyos pénzeket hajítunk a kukába. Titokban használják az MI-t a munkahelyeken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel életmódváltással. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a környezet tudatos, takarékos megoldásokra. Részletek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől, Nemes Imrétől.
4: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Iskolák, közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
3: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. A magyar cégek döntő többsége 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál mostantól Béné Meddi, a Majoros Rita majd picit pihen, én pedig addig is adom a legjobb zenéket, érdemes maradni, hiszen ebben az órában például jön a Halott Pénz az Idővel, itt lesz Sasha is az I Feel Lonely-val, most pedig Mika áttörést hozó slágerével indítok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenéke, How Bizarre-ral folytatjuk az új-zélandi OMC legismertebb dalával, ami 1996-ban jelent meg, és világszerte hatalmas siker lett. Nagyon különleges hangzása van, hiszen hallhatunk benne popot, regit és hip-hopot is, ami ugye akkoriban nagyon frissnek számított. Egy furcsa, filmszerű történetet mesél el, amely tele van rejtélyes és szürreális elemekkel. A frontember Póli karizmatikus előadása nagyban hozzájárult a dal egyedi hangulatához. A How Bizarre sok ország slágerlistáján az élre került, és máig a 90-es évek egyik ikonikus slágere lett. Ezt szól most.

parton el. Átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal megyünk tovább. Az M1-esen például Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leálló sávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányába egyébként a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt most útszükület van érvényben, úgyhogy ott is kell figyelni. Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták, a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik, Tata térségében pedig a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, ez okozza a lassulást, a forgalom sáv elhúzással most a külső és a leálló sávon halad. Ami pedig az M3-ast illeti, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között, a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nincs megállás a folytatásban, és a 90-es meg a 2000-es évek legnagyobb kedvenceit hallgatjuk. Most jönnek a hírek, itt az egy óra, aztán érkezik hamarosan az Iron Man fia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Volt egy álmom, teljes egészében is meghallgatjuk, és a French Affair is velünk tart. Rögtön a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Idén is igényelhető a szünidei étkezés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A szünidei gyermekétkeztetés programjában idén nyáron is ingyenes meleg ebédet biztosít Dunaújváros a jogosult gyermekeknek. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint hátrányos helyzetű családok igényelhetik, de a kérelmek beadási határidejére érdemes odafigyelni. Az ingyenes meleg ebédet az általános és középiskolások június végétől, a szakképzésben tanulók már június közepétől kaphatják, míg az óvodás és bölcsődés gyermekek számára augusztusban biztosítják az ellátást. Az igényléshez szükséges nyilatkozatot június 3-áig kell leadni a polgármesteri hivatal szociális osztályán. További fontos információkkal duol.hu-n. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Két nagy forgalmú vonalat újít fel a MÁV, változik a menetrend, csúcs döntés lesz a hétvégén Ferihegyen. Egyre kevésbé tartanak a magyarok az állásvesztéstől.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Hétvégén Bajnokok Ligája döntő Budapesten, ez megterheli Ferihegyet is. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására. A Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatóját Bárány Ákost hallják.
6: csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, megerősített szolgálattal készülünk.
4: Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók, ez derült ki egy friss felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondják azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele vélekedik így. Ezzel együtt a felére olvadt azoknak a száma, akik kifejezetten pessimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind cégük, mind pedig saját helyük stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában, műholdas megfigyeléssel, ellenőrzésekkel, súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják, aztán legelőket alakítsanak ki, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a széndioxid megkötésében. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kelemes hétfő délután kívánok mindenkinek. Egy óra múlt néhány perccel a mikrofonnál most Béni Meddia. Indítsuk együtt a hetet a legjobb zenékkel. A My Heart Goes Boom-mal már folytatjuk is a délutánt. A French Affair egyik legismertebb Eurodance slágeréről van szó, amelyben franciául és angolul is énekelnek.
0: Best FM.

0: FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

haladok tovább. Best FM a legjobb zenék, a Here Comes the Host Pepperrel folytatjuk, ami egy 1994-ben megjelent dal, a jamaicai Inikamus a legnagyobb nemzetközi slágere, ami egyébként sokáig vezette az amerikai Billboard Hot 100 listát, és világszerte hatalmas siker lett. A Hot Stepper kifejezés egy magabiztos menő figurára utal. A dal a 90-es évek egyik ikonikus reggae dancehall crossover slágere maradt. Ez szól most.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok figyelem, az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Aztán az M5-ös Budapest felé Lajos-Mizse elkerülő szakaszán a 74-es és a 72-es kilométer között aszfaltoznak a külső sáv zárásával, az M6-oson pedig Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdésza a kipart terület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érnél egyébként a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd-Dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban lehet most a főváros felé vezető irányba felhajtani, úgyhogy óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper dalokkal folytatjuk a délutánt, érdemes maradni, most jönnek a hírek itt a 2 óra, aztán énekel majd Justin Timberlake is. Jön a Rock Your Body és Fergie is, perceken belül velünk tart, tőle ezt hozom a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Idén is igényelhető a szünidei étkezés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A szünidei gyermekétkeztetés programjában idén nyáron is ingyenes meleg ebédet biztosít Dunaújváros a jogosult gyermekeknek. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint hátrányos helyzetű családok igényelhetik, de a kérelmek beadási határidejére érdemes odafigyelni. Az ingyenes melegebédet az általános és középiskolások június végétől, a szakképzésben tanulók már június közepétől kaphatják, míg az óvodás és bölcsődés gyermekek számára augusztusban biztosítják az ellátást. Az igényléshez szükséges nyilatkozatot június 3-áig kell leadni a polgármester hivatal szociális osztályán. További fontos információk a duol.hu-n. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Ünnep volt az Adonyi szőlőhegyen. A dunamenti Szent Orbán borrend védőszentjére első Orbán pápára emlékeztek. Gazdag program várta azokat, akik úgy döntöttek, hogy május 23-a délutánját az Orbán napi összejövetelnek szánják. Volt körmenet, borverseny, eredményhirdetés, borlovagavatás és pincejárás is. Mondhatnánk minden, ami szemszájnak ingere. Az Adony kistérségi zászlósbor Nedves Tibor 2025-ös generózája lett, és ő kapta meg a Szent Orbán emlékérmet a több évtizedes nagy tanácsi munkájáért. A kistérség legjobb borászának pedig Steinmann Lászlót választották, a két új borlovag, Pollák József és Pollák Józsefné Köller Csilla lett, írja Feol. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejér vármegyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A némakór ellen kampányolnak. Történelmi eredmény a Szokka Európa bajnokságon. Nyári meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. Csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A némakór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmód. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutott a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A bronzmeccs hosszú ideig kiemelt küzdelmet hozott Szerbia ellen. A magyarok kapuját Szacskó László több nagyvédéssel is megmentette. A hajrá azonban a szerbeké volt, akik két szabadrugásból eldöntötték a találkozót. Az érem ugyan elmaradt, de a negyedik hely minden idők legjobb magyar EB szereplését jelenti a Szokka történetében. Sok napsütésre készülhetünk, de főként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Elszórtan egy-egy zápor sem kizárt. A csúcsok 27 és 32 fok között lesznek majd. Késő estére 17 és 24 fok várható. Holnap is marad a nyárias idő, többfelé napos, száraz időre számíthatunk. 28-33 fokos maximumokkal. Szerdán már helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek 2 óra után, és ez még mindig a Best délután velem, Béné Mediával, és hamarosan Curtis-szel jön a Fehér Rózsa, aztán itt lesz Ákos is az Örvénnyel, most pedig Fergie-vel indítok, méghozzá egy 2007-es szerzeményével, ami az énekesnő érzelmesebb oldalát mutatja. Ez a Big Girls Don't Cry.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Veszefem a legjobb zenék, a Sing It Back a Moloko egyik legismertebb dala, ami eredetileg 1998-ban jelent meg, de a Boris Dlugos által készített remix tette világsikerré, a száma house és elektronikus zene egyik ikonikus darabja lett, különösen ugye a klubkultúrában az énekesnő Rosin különleges szenvedélyes hangja erősen hozzájárul a dal egyedi hangulatához, egyszerre érzéki és hipnotikus, ami miatt bizony a DJ-k egyik kedvence lett világszerte. A Sing It Back máig a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó dance slágere. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M7-esen nagyon kell figyelni, a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet-Agárd csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. Kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M0-ást illeti, a déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Beszefem a legjobb zenék a Soul Searcher, kísér bennünket a Feeling Love-val, és lesznek még hasonlóan nagy kedvencek a folytatásban is, érdemes maradni. Most jönnek a hírek pár perc múlva, hiszen mindjárt 3 óra van, Rihanna pedig indítja is a következő órát a Pondery Play-el. Most pedig a Sziasztok lányokat hallgatjuk, ez a Szőke, a Beszefem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rend szerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Ünnep volt az Adonyi Szőlőhegyen. A dunamenti Szent Orbán borrend védőszentjére első Orbán pápára emlékeztek. Gazdag program várta azokat, akik úgy döntöttek, hogy május 23-a délutánját az Orbán napi összejövetelnek szánják. Volt körmenet, borverseny, eredményhirdetés, borlovagavatás és pincejárás is. Mondhatnánk minden, ami szemszájnak ingere. Az Adony kistérségi zászlósbor Nedves Tibor 2025-ös generózája lett, és ő kapta meg a Szent Orbán emlékérmet a több évtizedes nagy tanácsi munkájáért. A kistérség legjobb borászának pedig Steinmann Lászlót választották, a két új borlovag Pollák József és Pollák Józsefné Köller Csilla lett, írja Feol. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejérvár megyében is. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Holnap csaknem zavartalan napsütésben lesz részünk, az ország nagy részén már kánikula lesz. Délutánra 28-33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-észak-nyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdv mindenkinek! Kedves hallgatók, ez már a pünkösd hétfő délután. Itt a 93.1 Best FM-en pedig jelentkezem, és együtt töltünk a dunaújvárosi hallgatókkal megint 3 egész órát. Hát még tart a hosszú hétvége, úgyhogy használjuk ki. Lazulásra, pihenésre. A nevem Oleg Csongor. Rihannával kezdünk. A dal a Ponder Replay.
0: 93.1 Best

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kellemes délutánt kívánok minköst hétfőre, kedves hallgatók. Május 25-e van már. A nevem Oleg Csongor, Orbán, Zsófia, Gergely, György és Márk. Nagyon boldog névnapot. Aki ünnepel más miatt, Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban is a vonzás körzetben. 287. éve a mai nap Orbán napja, aki a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa és a fagyos szentek közé tartozik. És 63. éve a mai nap Afrika napja. Híres emberek, akik május 25-én születtek, 147 éve látott napvilágot Diemes Valéria, írónő, táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi doktor. És 133 éve született Bíber Károly, Munkácsi Mihály díjas iparművész, Műkovács, a magyar vasművesség mestere. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, dunaújvárosi hallgatók, retrokozunk egyet az Aerosmith-szel, és szól az Amazing című felvétel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en. A közlekedőknek kívánok jó utat és balesetmentes kilométereket. Vezessenek szabályosan, és a többiekre figyeljenek, kedves dunai városi autósok. Közműépítési munkálatok miatt útszűkületre készülni kell még jó pár héten keresztül. Dunabecse hajóállomáshoz vezető úton, az 51.343-ason, rögtön a 0-1-es kilométernél. Aztán a közműépítési munkálatok miatt az Újsolti bekötő úton mindkét irányban lassabb a haladás, az 52.124-esen, itt is a 0-es kilométerről van szó. És építési munkákat végeznek még az 52-esen Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, jó ideje, erről tudunk. A 34-es és az 51-es kilométer között útszűkület van érvényben. Ha lenne egyéb infójuk utakkal összefüggésben, akkor jelezhetik most is bátran a telefonon keresztül, a 30-as 7474 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. A Black Machine zene most a Best FM-en, és a How G című slágerüket indítom is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, az első közös óránk végéhez közelítünk már, kedves dunaújvárosi hallgatók, de még 2 óra miénk. A mai napból a pünköst hétfőből jó lazulást, jó pihenést kívánok, és jó szórakozást, hogyha az utóbbival is tudnak foglalkozni. A mikrofonnál Molek Csongor, kezdünk a Maroon 5 felvételével, ez a Payphone.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Továbbra is szeles, de meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzuzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adat igényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzuzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az áru mozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbeszt szennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka, két nagy volumenű munkába kezdenek. Hegyi Zsolt közlése szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás, Rétszilas és Dombóvár között fognak dolgozni. Május 27-től Szerencs és Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói azt vizsgálták, hogyan hat a városi környezet az énekes madarak kommunikációjára. A kutatás szerint az urbanizáció és a városi zaj valóban befolyásolhatja a madarak dalait, azonban nem minden faj reagál ugyanúgy. Míg egyes madarak alkalmazkodnak a megváltozott környezethez, másoknál alig figyelhető meg eltérés. A szakemberek szerint a városfejlesztés és a természetvédelmi tervezés során fontos figyelembe venni az élővilágra gyakorolt hatásokat is. Pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappaliakat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A rászoruló családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Híreink végén az időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délután, pünkös hétfőre mindenkinek, dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, még 120 percen keresztül itt a 93.1 Best FM-en. És remélem, hogy sokan csatlakoztak hozzánk. Jó pihenést kívánok! Az amerikai pop-rock csapat indítja a felvonást. Zenél a Maroon 5-ész szól, a Payphone című dal.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, itt Dunai városban is a környéken. Jó lazulás mindenkinek és jó pihit. Így pünkös hétfő késő délutánjára, kedves hallgatók, enyhe túlzással már tényleg itt járunk. A mikrofonnál pedig Molek Csongor még este 6-ig. Nézzük a holnap időjárással kapcsolatban jelenleg mit tudunk. A hozzáértők szerint élvezhetjük majd a napsütést. Van némi esély minimális mennyiségű csapadékra, de nem ez játssza a főszerepet szerencsére. A csúcsérték pedig olyan 26-29 fok körül várható. Ez tényleg jól hangzik. És kedves, melegfrontra érzékeny hallgatók, jelentkezhetnek tünetek már a reggeli órákban is, legyen szó akár fejfájásról vagy gyenge szédülésről, ami nagyon fontos, hogy napközben a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre oda kell figyelni mindenkinek. Ez egyébként érvényes egész évben. Felnőtteknél olyan 2,5-3 litert be kell vinni a szervezetbe testfelépítéstől függetlenül, és inkább vízből vagy éppen ásványvízből. Ellie örökslágerét meghallgatjuk, ráadásul eredeti verzióban, nem remixben, ez a Two Times.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenénk itt Dunói Városban is a környéken, és ahhoz már hozzászokhattak a hallgatók, főleg akik velünk vannak minden nap, hogy hasznos helyi információkkal gyakran jelentkezünk, és egy fontos téma, kedves Dunói Városi hallgatók, az életmentő beavatkozásokról is szó esett a Dunamenti Regionális Népfőiskola programján a közelmúltban. A Magyar Vöröskereszt Dunói Városi Területi Szervezetének vezetői előadást tartottak a Kossuth Lajos utcai bázison. Megtalálják a videós beszámolót is a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. Különleges előadó következik egy különleges slágerrel, és a műfaj is érdekes, ugyanis electro swing felvételt játszok most a Yolanda Be Cool előadásában. Ennek a slágernek az alapja pedig képzeljék el, hogy egy 1956-os olasz felvétel. Az eredeti dal humorosan figurázta ki azokat az olaszokat, akik amerikai stílusban próbáltak élni és viselkedni a háború utáni időszakban. Meghallgatjuk a We Don't Speak Americano című felvételt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en már csak egy órát töltünk együtt így pünköst hétfőn, úgyhogy belehúzunk a zenéket, illetően is kedves dunói városi hallgatók. A nevem Molek Csongor, Sean Paultól elég sok számot játszunk itt a Besten, és mind óriási kedvenc, az óraindító felvétel szintén ez a Temperature.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Továbbra is szeles, de meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett. Egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén, 82-en meghaltak, többen a romok alatt rekedtek. A Shanxi tartományban lévő bányában szombat este történt a robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a széndioxid megemelkedett szintje miatt. Lapértesülés szerint a robbanás idején csaknem 250 bányász dolgozott a föld alatt. Xi Jinping kínai elnök felszólította a katasztrófa védelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért. A koszovói központi választási bizottság pénteken hitelesítette a június 7-ére kiírt előrehozott parlamenti választások választói névjegyzékét, amely szerint 2.092.174 választópolgár jogosult szavazni, miközben a legutóbbi hivatalos népszámlálás alapján Koszovónak 1.588.566 lakosa van, vagyis a lakosság 131,7%-a járulhat az urnák elé. A különbséget részben azzal magyarázzák, hogy a választói névjegyzék tartalmazza a külföldön élő koszovói állampolgárokat is. Koszovóban azért tartanak előrehozott parlamenti választást, mert a képviselőháznak nem sikerült határidőn belül köztársasági elnököt választania. Stabil annak a négy embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt pénteki robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Híreink végén az időjárásról. Ma folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rendszerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül, bármekkora összeggel, még a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára, így Fejér vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerlányi Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, üdv mindenkinek, ez már az utcsó közös óránk itt tünköst hétfőn késő délután. Remélem, hogy pihennek még a legtöbben itt Dunaújvárosban is a környéken. A mikrofonnál Molek Csongor, kezdjük az órát a jamaikai rapperrel, Zenél Sean Paul, és szól a Temp Your Truth című felvétel most.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en, aki közlekedik éppen, balesetmentes kilométereket kívánok, kedves dunói városi autósok. Végzik még mindig a közmépítési munkálatokat. Az 52-124-esen az újsolti bekötő útról van szó, és a 0-as kilométerről július 31-én várható majd némi változás. Aztán a Rácsalmási bekötő úton is félpályás lezárás van érvényben, az 51-123-oson, itt is a 0-as 1-es kilométerről van szó. Ha lenne egyéb infó, csöröghetnek bátran, 30-as 74-74. 777-es a telefonszámunk, már évek óta előre is köszépen. Most a Nina Sky Duo felvételét meghallgatjuk, az egyik legsikeresebb számunk a mai napig, a Move Your Body.

0: hogy emlékszel.
1: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenéki Dunai városban és a környéken. Kedves hallgatók, aki kint volt, az tudja, hogy idén is nagy sikerrel rendezték meg. A közbiztonsági hónap program sorozatának hagyományos rendvédelmi napját, amelyen az izgalmas programok, hát a kicsiket és a nagyokat is egyaránt várták, és igen látványosra sikerült, például a péntek délutáni felvonulás is. A rendvédelmi nap délelőttjén a Kultikonzi előtti téren várták az érdeklődőket a szervezők, aztán a nap második felében délután sor került a hagyományos felvonulásra. A beszámolót megtalálják rengeteg fotóval a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. Közben kanyarodunk vissza a jó zenékhez. Punjabi MC örök slágerét meghallgatjuk, ha az infóim nem csalnak, 1998-as a felvétel, és egy ilyen figyelmeztető játékos hangvételű sztorit mesél a férfiak csábítási viselkedéséről. Meghallgatjuk a Mundian Tubaque című felvételt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Lassan zárjuk a műsort, kedves dunói városi hallgatók, úgyhogy én lépek, ha nem probléma. Szeretném megköszönni a figyelmet egy M-Walk felvétellel. A címe My Lovin, ezzel búcsúzom. További tartalmas késő délutánt kívánok pünkös hétfőre, és jó pihenést, remélhetőleg betervezték a legtöbben. Holnap kedden pedig, hát találkozunk szokás szerint a délutáni órákban, 3-tól itt vagyok, és hozom a legjobb zenéket és a hasznos infókat. Molek Csongort hallották, a legjobbakat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Módosul a hivatal nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több napon keresztül szünetel az ügyfélfogadása a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 22. héten módosított rendszerint fogadják az ügyfeleket. Az önkormányzati közlemény alapján kedden és szerdán is zárva tartanak az ügyfélfogadási irodák Dunaújvárosban. A hivatal csak csütörtökön és pénteken várja ismét az ügyfeleket korlátozott nyitvatartással. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a megszokott ügyfélfogadási rend június 1-től áll vissza. A városvezetés arra kéri az érintetteket, hogy hivatalos ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Ünnep volt az Adonyi szőlőhegyen. A dunamenti Szent Orbán borrend védőszentjére első Orbán pápára emlékeztek. Gazdag program várta azokat, akik úgy döntöttek, hogy május 23-a délutánját az Orbán napi összejövetelnek szánják. Volt körmenet, borverseny, eredményhirdetés, borlovakavatás és pincejárás is. Mondhatnánk minden, ami szemszájnak ingere. Az Adony kistérségi zászlósbor Nedves Tibor 2025-ös generózája lett, és ő kapta meg a Szent Orbán emlékérmet a több évtizedes nagy tanácsi munkájáért. A kistérség legjobb borászának pedig Steinmann Lászlót választották, a két új borlovag Pollák József és Pollák Józsefné Köller Csilla lett, írja Feol. Jó, ha tudják a fejét.

0: vármegyeiek is, hogy három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Vándorló utca tárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejér vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Holnap csaktem zavartalan napsütésben lesz részünk, az ország nagy részén már kánikula lesz. Délutánra 28-33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Európa bajnoki negyedik lett a kispályás labdarúgó válogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
3: Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
2: Szépen kereshetnek a nyáron a diák munkások, átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta. És ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziát fizetniük. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutott a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Húsvét hétfő, pünköst hétfő, ünnepnap, munkaszüneti nap, lényegtelen a hétfő, az hétfő, és a hétfő, akkor Classic House. 120 percen keresztül a Night Shift legelején, 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től Lauer Christiannal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszok mögött. Indul a Night Shift! Életünk!

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: 0625555555, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehettek, ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0625555155. info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Night Shift, itt minket, Night Shift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM Rádió Magyarország, szintén Facebookon és Instán, itt találtok meg minket.

0: Podcast a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim,

Ezt már pénteken is mondtam, szépen keretbe foglaltuk ezt a hosszú hétvégét, hiszen Classic House-zal indultunk pénteken a Night Shift Extra-ban, és a hosszú hétvége mai utolsó napját, a mai hétfőt is Classic House-zal zárjuk. Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött a következő órában, 7 és 8 óra között gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: főváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Idén is igényelhető a szünidei étkezés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A szünidei gyermekétkeztetés programjában idén nyáron is ingyenes meleg ebédet biztosít Dunaújvárosa jogosult gyermekeknek. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint hátrányos helyzetű családok igényelhetik, de a kérelmek beadási határidejére érdemes odafigyelni. Az ingyenes meleg ebédet az általános és középiskolások június végétől, a szakképzésben tanulók már június közepétől kaphatják, míg az óvodás és bölcsödés gyermekek számára augusztusban biztosítják az ellátást. Az igényléshez szükséges nyilatkozatot június 3-áig kell leadni a polgármesteri hivatal szociális osztályán. További fontos információkkal duol.hu-n. Módosul az ügyfélfogadási rend a kihívás napja miatt, tette közzé honlapján Dunaújváros önkormányzata. Május 27-én szerdán ismét megrendezésre kerül a kihívás napja, amelyhez az önkormányzat munkatársai idén is csatlakoznak. A program lebonyolítása miatt ezen a napon az ügyfélfogadás rendje módosul, a megszokott szerdai ügyfélfogadás helyett kivételesen csütörtökön, május 28-án várják ügyfeleiket. Ünnep volt az Adonyi Szőlőhegyen. A dunamenti Szent Orbán borrend védőszentjére, első Orbán pápára emlékeztek. Gazdag program várta azokat, akik úgy döntöttek, hogy május 23-a délutánját az Orbán napi összejövetelnek szánják. Volt körmenet, borverseny, eredményhirdetés, borlovagavatás és pincejárás is. Mondhatnánk minden, ami szem szájnak ingere. Az Adony kistérségi zászlós bor, Nedves Tibor 2025-ös generózája lett, és ő kapta meg a Szent Orbán emlékérmet a több évtizedes nagy tanácsi munkájáért. A kistérség legjobb borászának pedig Steinmann Lászlót választották, a két új borlovag, Pollák József és Pollák Józsefné Köller Csilla lett, írja Feol. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejér vármegyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. A meteorológusok szerint folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem valószínű, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. A reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Még félnek a mesterséges intelligenciától, jól fizet a nyári diák munka. Felújítások lassítják a vasutat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még tartanak a mesterséges intelligenciától, a magyar cégek döntő többsége 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használja munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede viszont azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Szépen kereshetnek a nyáron a diákmunkások, átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziát fizetniük. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Holnaptól Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig a szakemberek. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron tart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. holnaptól ismét lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben, azonban az első hetek tapasztalatai alapján még változhat a rendszer. A főváros célja, hogy a rakpart a nyári időszakban közösségi térként is működjön a budapestiek számára. Napról napra melegebb lesz, elvétve lehet eső zápor, a részleteket azonnal mondom. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Komoly fennakadások a kelenföldi mozdonytűz miatt. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet a pápa. A hoki válogatott kikapott az amerikaiaktól. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly fennakadást okozott a délutáni mozdonytűz Kelenföldön. A MÁV szerint a helyreállítás akár éjszakáig is elhúzódhat. A győri, a székesfehérvári, a balatoni és a pécsi vonalakon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidített útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Több vonat csak részszakaszon jár, egyes járatokat pótlóbuszok helyettesítenek. A vasúti jegyeket számos BKK járaton, metron, villamoson és volánbuszon is elfogadják. A MÁV azt is jelezte, a fennakadás idején több város járat helyjegy nélkül is használható. A mesterséges intelligencia korának veszélyeire figyelmeztetett 14. Leó pápa. A Vatikánban bemutatott új enciklikájában arról beszélt, ha a technológia gyengíti az emberek kritikus gondolkodását, az hosszú távon a békét is veszélyeztetheti. A katolikus egyház fő szerint különösen aggasztóak azok az egyre önállóbb rendszerek, amelyek emberi kontroll nélkül működhetnek, vagy akár befolyásolhatják a munkához, egészségügyhöz és más alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A pápa úgy fogalmazott, az új technológiák mellett a felelősség és az emberi döntések szerepe sem tűnhet el. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és széndioxid megkötésében. Ugyan vereséget szenvedett a magyar jégkorong válogatott a címvédő Egyesült Államoktól, de ismét megmutatta a karakterét a svájci világbajnok. A már biztosan bennmaradó csapat 7-3-ra kikapott, de a záró harmadban bátran és eredményesen hokizott. Erdélyi Csanád 2 gólt szerzett, Tornyai Gábor is betalált, miközben az amerikaiaknál több sztárjátékos is villogott. A mieink számára holnap jön az utolsó VB meccs, a magyar válogatott Lettország ellen zárja a tornát, a rivális még a negyed döntős helyért küzdött. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Remélem, mindenki kibulizta magát a háromnapos hosszú hétvége alatt. Nem akarok ünneprontó lenni, de holnap kedd minden visszatér a régi kerékvágásba, hogy egy picikét jöjjünk le a pörgésről, próbáljunk meg elcsendesedni, mi is ehhez nyújtunk majd némi segítséget. A Soul to Soul-lal és a Get a Life-val, a For the Cause-lal és az Ain't No Sunshine-nal, illetve a Black Eyed Peas-zel és a Where Is the Love-val.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Mi itt Magyarországon nagyon-nagyon szeretjük, és persze ismerjük is az Allianz Ethnic munkásságát. Nagy kérdés az, hogy vajon a franciák mennyire lesznek majd meglepődve, amikor a Puskásban a BL döntő előtt felcsendül ez a dal, mert én ezt játszani fogom a 100%. No Limits! Ezért kezdek itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 16 dal, a sorrendben 15. nagy lemezről, ami július 3-án jelenik majd meg. Meg lennék lepve, hogyha ehhez kapcsolódóan ne indulna majd valamikor mondjuk 27 magasságában egy világ körüli turné. Confessions 2, ez már nem csak a munka cím, ez lett a hivatalos cím is. Természetesen Madonnáról van szó, akinek 8. albumáról a 2000-ben megjelent Music címűről érkezik már is. A címadó kislemez a Music It a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kelenföldi mozdonytűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök. Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kelenföldi mozdonytűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő beszélt arról is, hogy az uniós forrásokról szóló tárgyalások kulcsfontosságú szakaszba érkeztek. A tervek között új vonatok és hévek beszerzése, bérlakás programok és energetikai fejlesztések is szerepelnek. Hozzátette, gyermeknap alkalmából a gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok előtt is megnyitják a Karmelita épületét. Megindult a vasúti forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elszállították a korábban kigyulladt mozdonyt. A MÁV szerint fokozatosan csökkennek a késések, és reggelre helyreállhat a menetrend a győri, balatoni, pécsi és székesfehérvári vonalakon. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala elnöke.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ez a május 25-i dátum, ez mindig eléggé skifis. Egyrészt ma van a nemzetközi törülköző nap. Douglas Adams, Galaxis Utikalaus toposoknak tessék elolvasni, alapű. Másrészt 49 évvel ezelőtt, 77-ben, ezen a napon mutatták be a Star Wars első részét, a műgyártam, 4. rész. Mi lesz itt jövőre az 50. évfordulón?
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A hosszú hétvégének vége, viszont a nyárias időjárás az marad. Sőt, ez már nem is nyárias időjárás, ez már nyár. Az volt ma, és az lesz holnap is. Sőt, holnap még melegebb lesz, még a szél sem fog belezavarni ebbe az egészbe, úgyhogy ennek köszönhetően úgy tessék készülni, hogy magas UVB-sugárzás várható minden.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarországon egyre optimistábbak a munkavállalók. Mérsékelték az őserdő pusztulását Brazíliában. Folyamatosan melegszik az idő, eső, zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók. Ez derült ki egy felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cége, mind pedig a saját helye stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi erdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakori ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy eladják azokat, hogy aztán legelőket alakítsanak ki a helyükön, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és a széndioxid megkötésében. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Lemond a Magyar Tenisz Szövetség éléről Lázár János. A szervezet tájékoztatása szerint a jelenlegi elnök május 29-i hatállyal távozik posztjáról. Erről levélben értesítette a tagszervezeteket. Lázár János közölte a szövetség vezetését még 2020-ban elsősorban válságkezelési feladatként vállalta el, és úgy látja, sikerült stabilabb működést kialakítani. Kiemelte, az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az utánpótlás és szabadidős amatőr tenisz program. Is. A döntés után tisztújító közgyűlést hívnak össze. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az előttünk álló hétvége nagy kérdése, ugye pedig az lesz majd szombaton, hogy Arsenal vagy Paris Saint-Germain. Kiknek jön ki majd jobban a lépés a Puskásban? Az angoloknak vagy a franciáknak? Egy biztos, mi most a következő óra mondja, picikét a franciák felé hajlunk. David Guetta, Just a Little More Love, illetve Mojo Chillin nem sokára.
2: Ez a Night Shift a Best

Bestefem a legjobb zenék. Szombaton bejelentő a Puskásban, gondolom ezt mindenki tudja jól, mint ahogy azt is, hogy ennek köszönhetően rengeteg lezárás lesz csütörtök, péntek, szombat magasságától, de vannak olyan korlátozások, amelyek már napok óta élnek. Ilyen például az Olof Palme sétány, a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, a Hősök terénél az Állatkerti körút és a Dózsa György út közötti szakasz, illetve az Állatkerti körút a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

Best FM a legjobb zenék, aki Horvátországban, egészen pontosan Splitben nyaral majd idén. Mindenféleképpen látogasson el a Mistral Beach klubba, hogyha teheti, pláne akkor, hogyha Tom Novi zenél ott, már pedig ő ott rezidencia jellege, minden héten megtalálható lesz egyszer a lemezjátszók mögött. Jön

a legjobb zenék, hogyha bárki abban reménykedett volna, hogy igazi franciaként, lokál patrióta, párizsi lakosként David Guetta majd feltűnik a BL döntőn a Puskásban, nem fog. Aznap este ugyanis Las Vegasban fog majd játszani. Jön a Just a Little More Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És ha már pünkösd, amit a köznyelv pünkösdi királyságnak szokott hívni, arra a popszakma azt a kifejezést használja, hogy One Hit Wonder, egyslágeres előadó. Na ilyen nem lesz a mai utolsó órában. Csupa-csupa olyan előadó érkezik, akik a 90-es és a 2000-es években, sőt, még talán azóta is masszívan szállítják a legnagyobb slágereket.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

A legjobb zenék voltak olyan rossz indulatú pletykák még annó, hogy a Prodigy annyit jár már ide szerepelni Magyarországra, hogy valószínűleg bérelnek nekik egy nagyobb apartman valahol a belvárosban, hogy ne kelljen ennyit utazgatniuk. Lenny Kravitz még ennyire azért nincs velük foglalkoztatva, de most már ő is egyre sűrűbben jön. Idén nyáron megint itt lesz Budapesten. Nálunk már most van itt a Fly Away-el.

Best FM a legjobb zenék. Szombaton tartott egy kis élménybeszámolót a Sompo koncertről, Slim Fit, szombati rezidensünk. És hát elmondta, hogy az összes énekes, akivel korábban ő duettezett, az nyilván nem volt itt fizikailag a koncerten, csak bejátszották őket. Valószínűleg Timbaland esetében is ugyanez lesz majd a nyáron. Szóval Justin Timberlake-re ne is számítsunk élőben.

Best FM a legjobb zenék. Ha most tévé lennénk, akkor az előző dalban lehetett volna látni azt a hölgyet, akit a következő percekben hallani lehet. Janet Jackson egykori háttértáncos, a Jennifer Lopez jönni, meg megyek, ennyi volt már a Night Shift. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.